szívem elébe tárom, és egyre-egyre várom, eljöttem már. Álmom, dalom csapongó szárnyon, hozzád remegve szálljon, jöjj!

0: A Szabad Európa Rádió a 25, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámon.
1: Kipos édenpanzió Balatonlelle. Elsőrendű elegáns modern szobák, magyar, francia és diétás konyha, saját strand, gyermekeknek szakszerű ellátás. Tulajdonos Lukács Jenőné, Budapest 5. kerület, Légrádi Károly utca 35.

mert az erkölcsünk laza, aki nem megy haza, annak van igaza. Az ember kicsit iszik, és reggel haza viszik, az ágyba beteszik, s a frakját nem

Kerékpáros, ne dobja el pumpa tömlőjét, ha elszakadt. Mert a Liebling féle szabadalmazott tömlőfejjel újjáalakítható, és ha 10-szer elszakadt, 10-szer megjavítható. Európai szabadalom, szaküzletekben vagy műszerészétől kérje a Liebling féle tömlőfejet.

kormány rúgdá íhet, aki autójár repülhet. Ja, a sofőr úr, ő ma igen nagy úr. Noha tiltja a szabályzat, de ő 80-assal vágtat. Ja, a sofőr úr, ő van nagyon nagy úr. Ha kimenős vasárnap délután, szívre pesett.

Olyan zavart vagyok, a gondjaim nagyok, de szemem úgy ragyog nékem. Egy lányt imádok én, esténként várom én, és úgy kívánom őt régen. Hogy becézzem őt, ezt a drága nőt, csumpi kisböbő, ez nagy fejtörő. Mondjam, hogy dundili, megsértődik tuti, s kijelenti, hogy ő prunyki. Hogy becézzelek, hadd, hogy nézzelek, mi is illik te rá. Lám a két szemed mindig

hogy becézzelek, hadd, hogy nézzelek, mi is illik te rád. Jól tudtam eddig én, mint régi aglegény, mit szeret egy szegény kislány. Mondtam egy állatot, és ez az állapot azonnal már hatott is rám. Mókusom te vagy, kis libám maradj, őzikém, cicám, légy a kis kutyám, flamingó pávián, ezt mondtam hajdanán, de vajon mit mondjak néked? Hogy becézzelek, hadd, hogy nézzelek, mi is illik te rád? Lám a két szemed mindig rám nevet, de komolyan.

Bár költő nem vagyok, de annyit mondhatok, hogy a hasonlatok rosszak. Amiket mondanak, ezrével ontanak, és ilyet írnak naphosszak. Tölgyfa vagy babám, zöld szemet platán, arcok kis virág, mit a szúkirág? A szád aranykehely, a súlyod zappehely, s a hajad lág, mint a szellő. Hogy becézzelek, hadd, hogy nézzelek, mi is illik te rád? Lám a két szemed, mindig rám nemed, de

0: dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Nem, nem, még nincs szünet. Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek. Hetenként 3 forint 30-ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón. Most jöhet a szünet. Na hát.

Volt egyszer egy zongorista, sápat és sovány, egy kábiátba muzsikált egy ócska zongorán, meghódított minden lány, molban és durban egyaránt.

tetere zongorista kápati sovány, egy kávéházba muzsikált egy ócska zongorán, meghódított ő minden lány, hol van ő turban egyaránt. Mert volt egyszer egy zongorista sápat érdekes, ki reggel ötig asztalolt a hőcsocse szeret, de ő felé becsúszta hangszerét, mert kérem hátra volt egy

csoketti sátrom lellé. Hétvégén mindig magamban hordom, s vígan kibontom lellé. Oly árnyas, hűvös, kedves, még esőben sem nedves, hát hogyha nem vagy kényes, drága fújjalája, éjszakára s álmodjunk alkot, és víkendházat, és jótoczázat lellé. Szombat délben becsukják a műhelyt és a boltot, s leteszik a malter kanalat. Gyári gazdigatók és grófok begyújtják az autót, nekem csak a bicikli marad. Nincs nékem autón, sem víkendhátom, csak egy kis sátram lellé. Hétvégén mindig magammal hordom, s vígan kibontom lellé. Hogy árnyas, hűvös, kedves, még esőben sem nedves, hát hogyha nem vagy kényes, drága, fújj alája éjszakára, s álmodjunk autót és víkendházat, és

0: Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
1: Tuke rádió, Svobodna Evropa. Glasot na Svobodna Bulgária.
2: Aici Radio Europa Libera, vocea României Libere.
3: Mówi Radio Wolna Europa, głos Wolnej Polski.
4: Hlási sa vám hlas Slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa.

0: Hallo, hier ist der Telefunken 343. Bitte bleiben Sie einmal stehen und hören Sie mir einen Augenblick zu. Was ich Ihnen jetzt vortrage, ist ein besonders hübscher Schlager. Natürlich auf einer neuen Telefunkenplatte.
1: Beleharangozna szerte Magyarországon. Ez a harangszó a Mándor-Fehérvári hősökre emlékeztet. Emlékezzünk élő hőseinkre, drága sebesültjeinkre és a megszentelt új hősi hancokra, hiszen ismét harcol a magyar. Az önvédelem adta kezébe a fegyvert, és ő bátran elfogadta. A haza határaiért veszélyben forog a magyar katona élete. Könyörögjünk értük itthoni szeretteikért. Kérjük az Istent, védje meg a jó magyar fegyver, a drága magyar életet, vigye győzelemre a magyar honvédek zászlóit.

0: Az államrendőrség pénzi kapitánsága Janó Györgyné született Gergelejt Juliannak, pécsi napszámos nőt, azért, mert lakásán engedélyenítő rádiókészüléket tartott birtokában, 4 napi elzárása elváltoztatandó 10 tengő pénzbüntetésre ítélte.
1: Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényi Brodsky Miklós. Konferál Lackner Arthur. Hallo, Rádió Budapest Ungarn, Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gall und Herr Paul Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Filmwelt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Arthur Lackner halten Vorträge. Dirigiert

Nagy vásár volt a falunkba, gyöngy kalár is láttam ott. Három sor volt a kalár is, mint a napfél ragyogó. Hígy volt, zöld volt, minden

zöldből szinte sora vászkor. Megfizette adósságát, a Matyás se sajnálta, háromsoros kalárisnak három szó volt az ára. Szép volt, jó.

szület utál, azt is csaptunk, mennyasszony lett a leány, három soros gyöngykalár is ragyogott fehér nyakán. Így volt, ők volt, minden sor a máskor. Megfizette adkosságát, kamatját se sajnálta, három soros kalár is csak három szó volt az ára.

megfogadják azt, amit a mama mond. És mert a némaság nem tetszik nekik, körben úsznak és karban énekelik. Lassan behúzni a hasat, mindig előre a nyakat. Szervusz, vízre vagyunk, mama, nem jövünk már többé sose haza.

0: tánzene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: Dr. Prém Lórán, az Országos Testnevelési Tanács ügyvezető alelnöke köszöntötte ezután a Magyar Úszószövetség elnökét, majd olasz nyelven üdvözölte a vendégcsapatot. Kelkai Ferenc doktor Budapest Székesfűváros polgármestere és közönsége nevében köszöntötte az olasz vendégeket. Az olaszok részéről Bravin, a csapat vezetője köszönte meg a baráti szavakat és a szíves vendéglátást. Ezután Vitéz ifjabb Horthy Miklós átadta az olasz vezetőknek a Magyar Úszószövetség ajándékát és az olasz játékosoknak a szövetség veretét. A Király Magyar Automobilklub jelentése a Meteorológiai Intézet és az Államépítéses Hivatalok adatai alapján. Az ünnepek alatt Kárpátalján jelentős havazás volt, és jelenleg 20-40 cm-es a hótakaró vastagsága. Az ország többi részén csak hófoltok találhatók. Pécs környékén és a mecsekben kisebb hófúvások voltak. Hólánc és lapát feltétlenül szükséges Kárpátalja egész területén, valamint Pécs környékén. De a várható időjárásra való tekintettel ajánlatos mindkettőt elvinni minden vidéki útra. A hóréteg vastagsága. Svábhegy 2, Dobogóké 13, Kékes 3, Gajatető 2, Brennbergbánya 7, Szejerháza 14 cm. A kárpátaljai hegyekben pedig fél méter körüli hó van.

virág. Minden az övé, az egész világ. Óvnod kell a széltől, perzselő napfénytől, csak akkor nem veszted el. Becézd, szerest, imád, akard a nőt, akkor tiéd. Ha elhagyod, ha megcsalod, vigyázz,

egy-két korgy borocska, meg még egy néhány, az jó, az jó, az jó. És szerelmesnek lenni, és rózsákat venni, kéz a kézbe menni, nincs annál jobb semmi, és egy

0: tu próbna stacja radionadawcza PTR. Fala 385.
1: Magyar nap a leggyorsabb. Képekben és írásban azonnal közli a nap eseményeit.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, magyar elek háztartási előadása következik.

0: mintha sötét szemüveget viselne, olyan kevés fényt ad a kiöregedett izzólámpa.
1: Cserélje ki! Sugárzó fényű új tungsram izzólámpára!

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes, jó levegőn idegcsillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.

0: Ladies and gentlemen, for the first talking picture that I've ever made in England, I've chosen to sing a song by a British composer, Mr. George Possford, who will play it for me at the piano. When it became known that I was searching for songs by British composers, I received over 2,000 manuscripts in 1 week. Not bad. This one which I've chosen to sing to you, I hope you will like.
1: Radio Budapest. Kedves hallgatóim, 15-eket közvetítettünk a Nemzetközi Vásár stúdiójából. Most pedig a gazdálkodás kezdeteiről beszél Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár a közművelődési előadás sorozat keretében.
2: A szalonbelieknek nagyon tetszett, hogy már többször elmondtam a rádióban azokat a beszélgetéseket, amelyeket velük odahaza folytattam. A napokban levelezőlapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála, az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, csak minek viszont én is oly sok örömet és tanulságot köszönhetek.

mi si la sol si la fa re si mi.

keresem, keresem. Mondd, mit kacsingat, vén holdvilág, mit fürkészed épp óbudát. Feküdj le hát, és egy szót se szólj, hitelezi.

Sélik a lányokról, hogy nem angyalok, bár amiről álmodoznak, oly csak egy dolog. Egy kis autó, egy kis víkend, egy kis alkalom, és a többi mind csak rágalom. Lábuk néha meg-megbotlik, de a szívük jó, és higgyék el, hogy a szájuk csókolni való. Mit tagadjuk, hogy szeretni szeretnek nagyon, de a többi mind csak rágalom.

szeressél oly nagyon. Tudom, nehéz megígérni, hiszen én sem akarom.

Jojo Heli, Jojo Heli, szemekigyel olyan titokzatos, mint tenger, nél a tenger, szívem, oly heves ember. Úgy várlak, gyere, te buta, te suta, te bolondos helénkén. Úgy várlak havonta, naponta tégedet én, mert tudom, hogy szerelmes vagy belém. Jaj a helén, jaj a helén, Jeruzsálem közepibe lakik társbérletbe a drágát, a libanoni lejárt.

De nekik olyan titokzatos, mint tengernél a tenger. Szívem, hogy heves ember. Úgy várlak, gyere, te buta, te suta, te bolondos helénkén. Úgy várlak, havonta, naponta, tégedet én, mert tudom, hogy szerelmes vagy belém. Jaj a helén, jaj a helén, Jeruzsálem közepibe lakik társbérletbe a drágám.

0: Szabad Magyar Rádió beszél, Jokonai Rádió, Jokonai Rádió. Figyelem, figyelem, felhívásunk az ENSZ főtitkárához. Az egész magyar nép nevében szólunk önhöz. Két héten belül másodszor törnek hazánkra a szovjet csapatok. Ember és nemzeti értéket rendkívülve, asszintérré változtatták hazánkat. Már a semlegességet csak két napig hirdethettük, mégis elvárjuk az egész világtól, hogy ezt tiszteletben tartsa.
1: A testvéred Kispesten lakik, ugye?
2: De már Budapestet csatoltál?
1: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz? Hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba és községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.

nem legyen minél erőd az enyém. Nos, kedves Helin, szeressem belém, és kérem legyen minél erőd az enyém. A kedves mamát, s a tisztelt papát, s a többi formaságok elintézeni.

nálam a klasszikusnak van csak helye. És hogyha villámokat tór a szeme, akkor sem táncolok bugi-bugi. Nékem a swing is olyan szörnyű fura, rendkívül bosszantó a sok figura. Elvége én vagyok a lábam ura, keressen erre hát más valakit. Homlokom már csupa rány, ha azt hallom, hogy szambatán, stam-tam dobként szól a szív, már remegek én.

hogy hány teve van, mert ha egy neje van, az is elég. Míg a perzsa egy ágy alá futó perzsa szőnyeget fő, kérdezem, minek néki közben egy nő. Szép hely, jó hely, Teherán, de ott is Teherán.

jaja, Helin, jaja, Helin, lemekike olyan titokzatos, mint tengernél a tenger, szívem oly hevesen ver. Úgy várlak, gyere, te buta, te suta, te bolondos Helénkém, úgy várlak naponta, havonta, téged ez én, mert tudom, hogy szerelmes vagy belém. Jaja, Helin, jaja, Helin, Jeruzsálem közepébe lakik társbérletben a drágám, a libanoni leány.

0: magamról ennyihez nem jó dolog. Szerencse, hogy unikumtól gyorsan meg is gyógyulok. Ez nem gyógyszer ám, de mégis minden bajra jó nagyon. Épp ezért jó kedvel mindig ezt dúdolgatom.
1: Ha de az unikumnál jobb titokom nincsen, csak egyet nincsen. Gyönyörű kincsem, s már jön a pincér, hogy egykor tartal felítsen, s kedvel

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
2: Egy politikai bizottságot választottak meg, amelynek javaslatára az országgyűlés elhatározta, hogy Miklós Béla vezérőrnagyot bízza meg az ideiglenes nemzeti kormány megalakításával. Az országgyűlés ezután ellapolta magát, és utána Miklós Béla vezérőrnagy az országgyűlésnek bemutatta kormányát. Részletes megvitatás után az országgyűlés megerősítette a kabinet összeállítását abban a formában, amelyben Miklós Béla benyújtotta. A kormányban helyet foglalnak a magyar katonai köröknek azok a kiemelkedő képviselői, akik elhatározták, hogy tevékeny részt vállalnak a német csapatok elleni harcban, továbbá párton kívüli személyiségek, akik a közéletben és a tudományos élet terén voltak tevékenyek, volt országgyűlési képviselők, valamint a Magyar Demokrata Pártok, a Független Kisgazdapárt, a Parasztság, a Szociáldemokraták és a Kommunisták.

0: Während Sie diese Platte hören, ticken Telegrafen, klingeln Telefone, fordert die Welt den neuen Hansa 2000. Hansischer Wille und Wagemut schufen den neuen Hansa 2000. Unsere weltweite Verkaufsorganisation wird ihm die Straßen freimachen.
1: Rádió Budapest 1 és a 45 méteres rövid hullámú adó. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország főméltóságú kormányzója, szózatot intéz harcoló honvédeinkhez 1942. Honvéd karácsonyán.

nagy a hideg, síelni megyek, másra fütyülök én. Ha nagy a meleg, strandolok veled, másra fütyülök én. Ha elhagy szívem, nem számít nekem, rád is fütyülök én. Holnapra talán lesz már új babám, s újra fütyülök én. Általában mostanában semmi sem bán, állandóan jó kedvű vagyok. És ha látom, hogy barátom rémeket lát, én azon csak nevetek nagyot. És munka előtt, és munka után, vígan fütyülök én. Vidám az halad, a bús az marad, s arra fütyülök én.

pihenni megyek, vígan fütyülök én. Ha nagy a meleg, strandolok veled, másra fütyülök én. Ha elhagy szívem, nem számít nekem, rád is fütyülök én. Holnapra talán lesz már új babám, s újra fütyülök én. Általában mostanában semmi sem bánt, állandóan jókedvű vagyok. És ha látom, hogy barátom rémeket lát, én azon csak nevetek nagyot. És munka előtt, és munka után, vígan fütyülök én. Vidám az halad, a bús az marad, s arra fütyülök én.

0: Az időjárás, amiért annyit, de annyit aggódtunk az elmúlt napokban, most nagyon kedvező. Tegnap este ugyan néhány órás eső áztatta a pálya talaját, de éjfélre az eső elállt, és most a mérkőzés megkezdése előtt enyhe, kellemes, teljesen ködmentes az idő, sőt néha-néha előmosolyog még a bágyat novemberi nap is. A stadion főárbócán a mérkőző csapatok tiszteletére az angol és magyar, a játékvezetőjére pedig a holland zászlói meg. És most rohantik Wembleyben 105 ezer néző előtt a magyar himnusz.
1: Képes figyelő! Politikai, társadalmi, gazdasági és művészeti hetilap. Főszerkesztő dr. Vásárhelyi Ferenc, szerkesztő Petúr László. Vizsgálja a múltat, figyeli a jelent, mutatja a jövőt. Munkatársai: Ábrányi Aurél, Boros Ferenc, Bisz Róbert, Farkas Imre, Fodor Gyula, Földesi János, Gábor Andor, Gergely Vilmos, Hajdú Sándor, Ihász Rihárd, Kinizsi Andor, Lányi Viktor, Lengyel István, Mácsai István, Pakot György, Relle Pál, Simon Kató, Stella Adorján, Szent Iványi György. Kiadja a Figyelő Újságírók, Lap, Könyvkiadó és Kultúraterjeszt Szövetkezet.

0: Egy olyan mozit, hogy valami csuda.
1: Az se baj, ugye, Rozi, messze van az a mozi.
0: De ez a legjobb mozi, tudja, egész Buda.
1: Nincs ottan hangos film, csak zongora, és szól a Liszt rapszódia, és csókolódzik minden ember fia.
0: Hallod-e, Rozika, te, gyerünk a moziba be, tudok egy olyan mozit,

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Ugye hallottak már, kedves hallgatóink, a Széchenyi-hegyi gyermekvasútról. Nos, ennek a gyermekvasútnak nem csak az utasai, hanem a munkásai, a vonatvezető, a kalauz, a forgalmista, a vázlállító is mindig gyerekekből fog állani. Persze, ezeknek a gyerekeknek megfelelő szakképzésére kell szert tenniük, hogy ezt a vasutat vezethessék. Ezért tervezték meg a vasutas jelöltek részére az előkészítő tanfolyamot, amelynek megnyitásának a fényét fokozza az is, hogy megjelent itten Gerő Ernő miniszter, és itt látjuk még a Magyar Államvasutak magasabb rangú tisztviselőit, akik maguk személyesen fogják vezetni a tanfolyamot. A tanfolyam megnyitására a Mester utcai polgáriskolában kerül sor, amelyet erre az alkalomra ünnepesen feldíszítettek, nemzeti színű és vörös

Kesik, az se baj, ha mond egy szép hazug mesét. Nekem az egy édes igaz lesz, hogyha ez a végén igaz lesz.

0: Na, fölébredt az én gyönyörűségem, mi?
1: Nem vagyok még gyönyörű, majd a fürdő után leszek szint. Mi van ebben a csomagban?
0: Édes pintőkém, csodás dolgot hoztam neked.
1: Jaj, de jó szaga van.
0: Ugye? Bizony, drágám, a friss tejszínből készült lísztejszín szappan hatása jobb, mint hogy a tejben fürdenél.
1: Na hát, drágám, ilyen csodás. Nézd az arcom.
0: Jaj, de szép.
1: A vállam.
0: Gyönyörű. Karja. Isteni.
1: Csak attól félek, drágám, hogy ez a lisztappan olyan drága, hogy máskor nem fog hozni.
0: Ellenkezőleg, drágaságom. A szabadalmazott lisztejszínszappan rendkívül olcsó.
1: Igen.
0: 38 és 58 fillér, és ami a fő, mindenütt kapható.
1: Jaj, de jó!

kellene az édes. Nála István, de néha Béla Péter, sőt Pál István esélyes. Ezért van nála folyton nagy zűr és zavar, mert Lajcsi rájön, hogy van egy festi vadar.

l'amor si fa sempre così. Dammi un bacio.

bocsásd meg nékem azt, hogy könnyes lett a szemem. Ha volna benned szív, hát nem nevetnél ezen. De néked semmiség, hogy én most temetem az álmom, ami volt nekem. Ma tudtam meg, hogy többé boldog sose leszek, s egy kissé fáj, hogy néked most

Mutasd meg nékem azt, hogy könnyes lett a szemed, ha jól esik neked, hát mosolyog csak ezen, ne vesd ki van miért, hiszen most temetem.

Engem többé ne tegezz, kis apádnak ne nevezz, elég volt, meguntalak. Nincsen többé szerelem, küldd vissza a levelem, elválunk, örök harag. Ha jössz felém, eldugom a fejemet, én akár egy struc, szolgálja pritz, pratz, pruc. Engem többé ne tegezz, kis apádnak ne nevezz, elég volt, meguntalak.

Na jó napot én megyek, jöjjön kegyed, és ha nincsen jobb dolga, kísérjen el. Na én most hazamegyek, viszont kegyed, kérjen szépen meg, hogy hívjam hozzám fel. Taxi helyett jó lesz autóbusz, s megmarad nekünk egy pengő husz. Na jó napot én megyek, jöjjön kegyed, kap majd otthon egy kis napszot, aztán sluc. Most pedig következik az új tánc, a Black Hole.

0: Csészabó László beszélgetése következik Babits Mihállyal, a Sanremo-i díj nyertesével. Részben hangfelvétel.
1: Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
0: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mintha a ködön át láttam volna valami könyörűt.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Kedves hallgatóink, dr. Szent Györgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
2: Kedves hallgatóim! Néhány napban ott megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentette Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.

0: A Szabad Magyar Rádió hívja a magyar hallgatót.
1: Otthonában is kényelmes és gazdaságos az Orion hőpalack.

Míg eljutottam hozzád, oly hosszú volt az út. Te játszottál, csak krétálkoztál, kedvem elborult. Mert féltem, hogy a szív

grande Paris.

0: Hogyha sosem fakadt még virágat, igény, bolondot sosem csinált.
1: Remélem áldott jelenti, csak én lehetek az, akire vár. Mondja, volt-e már,

Nem voltam normális, mert ezt csak úgy jön.

0: She was the sweetest gal I ever knew. To leave her behind wasn't right to do. Why did I do it? I'll never know. And if she comes back once more, I'll never leave her behind again. Like I left her behind before in California. Like I left her behind before Hatchatonia. Like I left her behind before, that's all. Like I left her behind before.
1: Dr. Prim Lórát, az Országos Testnevelési Tanács ügyvezető alelnöke köszöntötte ezután a Magyar Úszószövetség elnökét, majd olasz nyelven üdvözölte a vendégcsapatot. Kelkai Ferenc doktor Budapest Székesfőváros polgármestere és közönsége nevében köszöntötte az olasz vendégeket. Az olaszok részéről Bravin, a csapat vezetője köszönte meg a baráti szavakat és a szíves vendéglátást. Ezután Vitéz ifjabb Forti Miklós átadta az olasz vezetőknek a Magyar Úszószövetség ajándékát és az olasz játékosoknak a szövetség veretét. A Király Magyar Automobilklub jelentése a Meteorológiai Intézet és az Állami Építési Hivatalok adatai alapján. Az ünnepek alatt Kárpátalján jelentős havazás volt, és jelenleg 20-40 cm-es a hótakaró vastagsága. Az ország többi részén csak hófoltok találhatók. Pécs környékén és a mecsekben kisebb hófúvások voltak. Hólánc és lapás feltétlenül szükséges Kárpátalja egész területén, valamint Pécs környékén. De a várható időjárásra való tekintettel ajánlatos mindkettőt elvinni minden vidéki útra. A hóréteg vastagsága: Svábhegy 2, Dobogóké 13, Kékes 3, Gajatető 2, Brennbergbánya 7, Szejerháza 14 cm. A kárpátaljai hegyekben pedig fél méter körüli hó van.
2: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, üzeneteket közvetítettünk a Nemzetközi Vásár stúdiójából. Most pedig a gazdálkodás kezdeteiről beszél Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár a közművelődési előadás sorozat keretében.
3: A falunbelieknek nagyon tetszett, hogy már többször elmondtam a rádióban azokat a beszélgetéseket, amelyeket velük odahaza folytattam. A napokban levelezőlapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, csak minek viszont én is oly sok örömet és tanulságot köszönhetek.

Dort ellos son seredet engem, szegény, szerencsétlen anyám. Hogy aglegény vagyok, elzengem, egy tiszta lány kibízna rám.

Nem kell a gbért fizetni ottan, ahol ezután én lakom. Kün rákoson fekszem nyugodtan, a gondot búd nektek hagyom. Majd fönt leszek az égben, és a szentekkel brúdertítom én, s az angyalokat megtanítja lumpolni majd a vén bohém.

Kovács Ferenc cukrászdája Siófok vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázó hely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal.

0: A heti programot illetően azzal kezdem a megbeszélésünket, hogy a mai napra én szeretnék műsort ajánlani.
1: Tessék!
0: Az egyik a rádiózenekar adása 21 órakor a Kossuth Rádión.
1: Mi a műsor?
0: Dvorzsák Új Világ szimfóniája.
1: És mi a másik?
0: Ugyancsak a Kossuth Rádión 22 óra 30 perckor adásra kerül Mihail Ivanovics Glinkának, a nagy orosz zeneszerzőnek életregénye.
1: Helyes, tehát ma este meghallgatjuk ezeket az adásokat.
0: Igen.
1: És ezzel egyidejűleg felhívom a figyelmét arra, hogy holnap a Petőfi Rádió 19 óra 40 perckor Puccini Turándot című operáját közvetíti.
0: Ezek szerint tehát csütörtökön meghallgatjuk a Turándotot.
1: Pinteken menjünk moziba.
0: Melyikbe?
1: A Fórumba. Egy új kitűnő szovjet filmet mutatnak be, a Becsületbíróságot. A film Alexander Stein forgatókönyvéből készült, és a szovjet értelmiség körében játszódik. Halljuk a tervet szombatra.
0: Szombaton menjünk el az operába, Muszorszkij Hovánc Csíne című dalművéhez.
1: Helyes. És vasárnapra, ha megengedi, én ajánlok egy kedves tavaszi programot.
0: És pedig?
1: Kirándulást, egy kis túrát.
0: Hová?
1: Az Újpesti Természetbarátok Egyesülete kirándulást vezet Kevélyek és Oszolj vonalán keresztül Pomázra.
0: Remek, benne vagyok. És hol találkozunk?
1: Vasárnap reggel 7:30 Újpesten az Árpád út és Balcsi Zsinszki út sarkán. Helyes?
0: Kitűnő.
1: Na, és 17-én hétfőn...
0: Menjünk el a Városi Színház nagyzenekari estjére, Komor vezényel. Közreműködik Majnárdi Gordonka művész, a műsor a következő, Szabó Ferenc Moldován rapszódia, Dvorzsák Gordonka verseny, Hacsatúrián Állarcos bászvic és Dükká Dűvészinas.
1: Jó mulatást!
0: Magának is!

holnap nekem, ha nem szeretsz, bánom is én, mi lesz velem? Jó lett volna boldog lenni véled, de így az élet reménytelen. Ha az emlék éjszakába suhan velünk, minden csillag fényesebben ragyog nekünk. Könnyes lelkem, odaadnám néked, szeretlek téged,

Il si vem rattola, rattola. Bánom is én, mit hoz majd a holnap nekem. Ha nem szeretsz, bánom is én, mi lesz velem. Jó lett volna boldog lenni véled, de így az élet mit ér neked.

0: figyelem, itt New York. Az Amerikai Egyesült Államok szólítja a magyar népet. Ma első ízben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok.
1: Ma és minden nap hallani fogjátok, hogy érzünk, mind gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket, úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt, a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt.
0: Figyeljetek tehát, ma is minden nap ebben az időben Amerika szól.
2: But now here's Jim Doyle, the man from the Fitch Company, who wants to say something about one of his favorite subjects.
3: That's right, Dick. Fitch's No Brush Shaving Cream is a favorite subject with me because men are always so pleased with it after they've tried it. Fitch's No Brush combines three different shaving ingredients into one easy-to-use cream. One of the ingredients, a special skin conditioner, helps prepare even a tender, sensitive face for a solid comfort shave. Fitch's No Brush also has a creamy, non-greasy texture. It helps the razor do the job in a hurry, even if your beard is tough. When you've finished your shave, your face feels cool and refreshed and smooth as can be.
4: For men who prefer lather, there's Fitch's Brush Cream. It gives lots of rich, dense lather that stays moist all during the shave. Rinses off easily, too, leaving your face feeling smooth and pleasantly cool.
3: Join the thousands who have found shaving pleasure through their switch to Fitch. Both Fitch's Brush and Fitch's No Brush shaving creams contain the special skin conditioner for sensitive faces, and both come in handy 25 and 50 cent sizes.

kérlek, hogy mi a szerelem? Na mondd, na mondd, most újra kérdezem. Te mosolyogsz, de mégsem felelsz, nem, nem, nem. Várj csak, mit tegyek, rögtön kitalálom. Mondok majd neked újabb szépeket, vagy tán hallgatok.

de, hogy mi a szerelem. Na mondd, most újra kérdezem, de mosolyogsz, de mégsem felelsz, nem, nem, nem. Várj csak, mit tegyek örök.

Szeretem a sportot nagyon, nem tehetek róla, és hiszek a szerencsében, hiszek a totóba. Volt úgy, hogy az X1-2-t rossz helyekre írtam, jövő héten helyrehozom, ezért sose sírtam. Nyáron úszom, skorcsolyázom, hogyha itt a tél. De van egy sport, az mindennél nékem többet él.

neveket rekjabáltam. Múlt héten a torkom és a kedvenc csapatomat. Így bíztattam folyton. Mindent bele, mert ha győztök, ez nem csak ígéret. A szív küldin két indulót, küldök holnap néktek. Másnap reggel az újságba néztem könnyedén. A 12 mérkőzést mind el.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Bízzon a bizoncipőkrémben!